magad. Egy hihetlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét, s rossz. Legyen rend a tébolyút káoszból.

utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más, csak mi erős, szilárd, mint a szikla.

Magnan Savi, segundo világban, hol a kényelm az úr, a harc már önmagában is üdvösséget volt.